90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utas biztosítás, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utas biztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utas biztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás versenymezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

zenék. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra figyelmeztetnek. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én, a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két nap. Július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Nem maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról. Szolnokon adta át a Tesco az Ökumenikus Segélyszervezet idei kapaszkodó kampányában összegyűlt támogatást, írja szoljon.hu. A vásárlók adománykuponjaiból közel 49 millió forint gyűlt össze, amit az áruházlánc 50 millió forintra egészített ki. A támogatásból az Ökumenikus Segélyszervezet országszerte 40 helyszínen 4150 nehéz sorsú gyermeket segít, felzárkóztató foglalkozásokkal, közösségi programokkal, nyári táborokkal és személyre szabott támogatással. A jelképes csekket kedden a szolnoki áruházban adták át. A Tesco és a segélyszervezet már 17 éve működik együtt, idén pedig a kapcsolati erőszak elleni közös programmal is bővítették együttműködésüket. Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a Szolnoki Hetényi Géza Kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának harmadik évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szemkész koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. A mintegy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
5: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
1: A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS Szolnoki Olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből tovább jutó 6 csapattal, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abbanovák Agóra kulturális központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő a Trim együttes dobosa és Zajac József a Reunion rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat és szó esett a készülő szolnoki rocktörténeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és több környező településen. A katonák egy külföldi misszióra készülnek fel, ezért július 23-áig több honvédségi jármű és katona jelenhet meg a térségben. A felkészítés Szolnok mellett Martfűt, Szajolt, Tiszajenőt, Tószeget, Vezsenyt és Zagyvarékast is érinti. A Magyar Honvédség azt közölte, hogy a feladatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé zavarni a lakosságot. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Főként északkeleten és keleten záporzivatar is kialakulhat. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk. Nappal 29-31 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjel 14-17 lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és a hét utolsó napján vasárnap köszöntök mindenkit, július 12-e van. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lutréci, a McLean, a Somebody Loves You Honey-val, na meg a Shakedown, az At Night-tal kezdünk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Lutricia McLean ébresztett minket a Someone's Love You Honey-val. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan hozok majd érdekességeket a mai napról, meg persze azt is, hogy mi lesz majd a mai reggel témája. Ki fog minden derülni a maga idejében, addig is szóljanak a legjobb zenék. Gyorsan én főzök egy kávét, ezt ajánlom mindenkinek, aztán folytatjuk majd. De addig itt lesz például velem Sola Ama a You Meet Need Somebody-val, na meg az a kompakt diszkó, aki nemrégiben összeállt újra, és adtak egy koncertet méghozzá a Durán Durán előzenekaraként itt Budapesten, és hát nagyon nagy sikere volt Begijéknek. Jön tőlük most a Feel the Rain ide a Bestre.

0: Best of a legjobb zenék, a bársony hangú Sola Amma és a You Meet Need Somebody-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, mert hogy július 12-e vasárnap van, és hamarosan hozom majd, lesz szó technológiáról, filmről, na meg sportról, jönnek hamarosan a részletek, egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk majd a legjobb zenékkel. A hírek után már is szól majd az Outkast dala, a Hey Ya!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Kevés a vendéglátóhely. Újra megnyílt az állati gyűjtőhely Fegyverneken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik az ország egyik legkevesebb vendéglátóhelye a lakosság számához viszonyítva. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének adatai szerint ebből a szempontból csak Pest vármegye áll hasonló helyzetben. Országosan tavaly tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása, naponta átlagosan 4-5 üzlet szűnt meg. Az év végén 41.900 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami 1700-zal kevesebb az egy évvel korábbinál. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyors éttermeket érintették, a cukrászdákat viszont kevésbé. Ismét fogadja az elhullott állatokat és más állati melléktermékeket a települési gyűjtőhely Fegyverneken. Olvasható a szoljon.hu-n. A szolgáltatás célja, hogy csökkenjen az illegálisan kidobott állattetemek száma, és kisebb legyen a fertőzés veszély. A gyűjtőhelyen a kislétszámú állattartó telepeken elhullott állatok, a saját fogyasztásra levágott állatok melléktermékei, valamint az elpusztult házi kedvencek is leadhatók. A lehetőséget a Fegyverneki lakóhelyel vagy tartózkodási helyen rendelkezők vehetik igénybe munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között. A leadás díjköteles. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként komoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Puskás Peti ébresztett minket a Bieber-szel, ez volt az Ahol jártunk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, a technológia 7 óra után lesz terítéken, ugyanis egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és bizonyos feladatokat végeznek majd vele el a jövőbe, jönnek a részletek, aztán 8 óra után a filmvilágba csöppenünk bele, de egy életrajzi film készül Shania Twainről, úgyhogy majd erről jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban sporttal kapcsolatos színes hírt hozok, egyáltalán nem az aktív sportolásról lesz szó, vagy bármilyen eseményről, hanem arról, hogy 2 tizenéves csávó egy álommelót zsebelt be a hétvégére, és 15 millió forintot kapnak azért, hogy végignézik a VB összes meccsét, és még egyéb dolgokat is csinálnak, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz például velem majd hamarosan Michael Bublé és az I Believe You, de előtte meghallgatjuk Will Smith-t és Dübörög, a Men in Black most itt a Besten, szép!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a nap első témája 7 óra után, méghozzá egy humanoid robotról lesz szó, aki meghódította a vulkánt, és egyéb feladatokat fognak vele végezni a jövőben. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A hangulat felelősök között és az ébresztő felelősök között ott van a Madison Avenue csapata. A Don't Call Me Baby-vel érkeznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Emlékkiállítás a szolnoki zenészek tiszteletére. Új látogatóközpont épülhet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abba Novák Agora Kulturális Központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető Együttes gitárosa, Zámbó Ernő, a Trim Együttes dobosa és Zajac József, a Reunion Rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat, és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-ig látogatható. A Cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízi sétány, stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének. Emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kedvező nyári idő ígérkezik környékünkön, és a különböző előrejelzések alapján ismét erősödhet a felmelegedés. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül várható, helyenként 32-33 fok közelében is alakulhat, miközben az éjszakák még viszonylag kellemesek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a szabadtéri programokhoz többnyire kedvező időjárás várható.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy humanoid droid segíthet adatokat gyűjteni, például expedíciók során, ugyanis most az egyik meghódította az egyik vulkánt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 12-e vasárnap van, és ébredünk például majd a Madison Avenue-val, na meg Fabian Jugi és Zuhaker közösével, ez a Girly!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt, adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már ki lehet jelenteni, hogy nincsen határ. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz a Madison Avenue hamarosan a Don't Call Me Baby-vel. Most viszont egy duettel megyünk tovább, amiben ott van Madonna, a pop divája, meg Justin Timberlake. Ez a 4 Minutes most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kalabriába jártunk, ez volt a Destination Calabria. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a Destiny's Child, a Say My Name-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Változó nyitvatartás a szolnoki könyvtárakban. Emlékkiállítás a szolnoki zenészek tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a CE-jelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
1: Megváltozik a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart, emellett többhetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-ig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak majd ki. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető Együttes gitárosa, Zámbó Ernő, a Trim Együttes dobosa és Zajac József, a Reunion Rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat, és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-ig látogatható. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Destiny's Child és a Say My Name. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik Shania Twain majd hamarosan egy életrajzi filmmel. Ezt jelentette be az énekesnő, jönnek a részletek. Na meg persze a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz a Spice Girls csapata a Stappal, a folytatás pedig a Scissor Sisteré. Ez az I Don't Feel Like Dancing. Rádiózunk együtt egészen délután.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, aztán 8 óra után jön Shania Twain és a róla szóló életrajzi film, mert hogy lesz ilyen, ezt jelentette be az énekesnő, na meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna rögtön majd a hírek után, az SOS-szel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Kevés a vendéglátóhely. Újra megnyílt az állati gyűjtőhely Fegyverneken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik az ország egyik legkevesebb vendéglátóhelye a lakosság számához viszonyítva. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének adatai szerint ebből a szempontból csak Pest vármegye áll hasonló helyzetben. Országosan tavaly tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása, naponta átlagosan 4-5 üzlet szűnt meg. Az év végén 41.900 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami 1700-zal kevesebb az egy évvel korábbinál. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyors éttermeket érintették, a cukrászdákat viszont kevésbé. Ismét fogadja az elhullott állatokat és más állati melléktermékeket a települési gyűjtőhely Fegyverneken. Olvasható a szoljon.hu-n. A szolgáltatás célja, hogy csökkenjen az illegálisan kidobott állattetemek száma, és kisebb legyen a fertőzés veszély. A gyűjtőhelyen a kislétszámú állattartó telepeken elhullott állatok, a saját fogyasztásra levágott állatok melléktermékei, valamint az elpusztult házi kedvencek is leadhatók. A lehetőséget a fegyverneki lakóhelyjel vagy tartózkodási helyen rendelkezők vehetik igénybe munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között. A leadás díjköteles. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk. A legtöbb előrejelzés

0: Szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként komoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A hét utolsó napján ébredünk együtt. Július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ebbe az órába Shania Twainről lesz szó, akiről most készül egy önéletrajzi film. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rihanna slágerével. Ez az SOS!
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett a stúdióalbumon is dolgozik. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Eminem majd hamarosan a The Real Slim Shady-vel, a folytatás viszont Mikáé. Ez a Grease Kelly most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Eminemmel ébredhettünk, ez volt a The Real Slim Shady, és jön egy rövid szünet, és utána természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után rögtön itt lesz velem C.G. Louise, a Sweet One My Sweet-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Emlékkiállítás a szolnoki zenészek tiszteletére. Új látogatóközpont épülhet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abba Novák Agora Kulturális Központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető Együttes gitárosa, Zámbó Ernő, a Trim Együttes dobosa és Zajac József, a Reunion Rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat, és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-ig látogatható. A Cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízisétány, stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének. Emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kedvező nyári idő ígérkezik környékünkön, és a különböző előrejelzések alapján ismét erősödhet a felmelegedés. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül várható, helyenként 32-33 fok közelében is alakulhat, miközben az éjszakák még viszonylag kellemesek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a szabadtéri programokhoz többnyire kedvező időjárás várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. 9 óra után pedig hamarosan jövök majd a sportrovattal, amiben nem sportról, hanem két fiatal csávóról lesz szó, akik azt a feladatot kapták és azért kapnak pénzt, hogy végignézzék a VB mind a 104 meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, és apropó sport, hát a tavalyi BL döntőn nem más zenélt, mint Lenny Kravitz. Most belemegyünk tovább, ez a Fly Away!

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovatban nem a fizikai sportról lesz szó, hanem egy érdekesség méghozzá a foci világbajnoksággal kapcsolatban. Jön kettő fiatal srác, aki azért kapja most pénzt, hogy végignézze mind a 104 meccset, és ezt ki legyen streamelve, és nem kicsit keresnek rajta. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem a Salt and Peppa, ha Let's Talk About Sex-tel érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Változó nyitvatartás a szolnoki könyvtárakban. Emlékkiállítás a szolnoki zenészek tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a CE-jelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
1: Megváltozik a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart, emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-ig, a kertvárosi, Pletykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak majd ki. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abanovák Agóra Kulturális Központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek. Holló János, a Magvető Együttes gitárosa, Zámbó Ernő, a Trim Együttes dobosa és Zajac József, a Reunion Rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat, és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-ig látogatható. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb, borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rendhagyó a mai sportrovat, mert hogy 9 óra után mindig a sportvilágában látogatunk el, viszont most jön két srác, aki azért kap fizetést, mert végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem így július 12-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Kezdünk az LMC-vel, rádiózunk együtt délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi, szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz majd velem az Atomic Kitten hamarosan a The Tide Is High-jal, előtte viszont meghallgatjuk a Salt and Pepa mega gigas lágerét. Jön a Let's Talk About Sex

Best FM a legjobb zenék. Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy Szolnoki Péter, a Bombon énekese, súlyos betegség következményében 57. életévében elhunyt. Társ volt, apa, barát, énekes, dalszerző és előadó művész. Legyen neki könnyű a föld, részvét az egész családnak.

Best FM a legjobb zenék, nehéz bármit is mondani, azt viszont még hozzátenném, hogy nagyon köszönjük ezt a rengeteg slágert, Peti, és örökre velünk maradsz a daloknak köszönhetően.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége, és a következő órában olyan hangulatfelelősök lesznek, mint például Montel Jordan, és a This Is How We Do It érkezik majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Kevés a vendéglátóhely. Újra megnyílt az állati gyűjtőhely Fegyverneken. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik az ország egyik legkevesebb vendéglátóhelye a lakosság számához viszonyítva. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének adatai szerint ebből a szempontból csak Pest vármegye áll hasonló helyzetben. Országosan tavaly tovább gyorsult a vendéglátóhelyek bezárása, naponta átlagosan 4-5 üzlet szűnt meg. Az év végén 41.900 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami 1700-zal kevesebb az egy évvel korábbinál. A bezárások leginkább az italüzleteket, kávézókat, szórakozóhelyeket, valamint az éttermeket, büféket és gyors éttermeket érintették, a cukrászdákat viszont kevésbé. Ismét fogadja az elhullott állatokat és más állati melléktermékeket a települési gyűjtőhely Fegyverneken. Olvasható a szoljon.hu-n. A szolgáltatás célja, hogy csökkenjen az illegálisan kidobott állattetemek száma, és kisebb legyen a fertőzés veszély. A gyűjtőhelyen a kislétszámú állattartó telepeken elhullott állatok, a saját fogyasztásra levágott állatok melléktermékei, valamint az elpusztult házi kedvencek is leadhatók. A lehetőséget a Fegyverneki lakóhelyjel vagy tartózkodási helyen rendelkezők vehetik igénybe munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között. A leadás díjköteles. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként komoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra, július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és a legjobb zenéket hozom, hogy dübörögjön a best hétvége is jól teljen. A délelőttünk itt lesz például az Envog, a Free Your Mind-dal, a kezdés pedig Pinké, ez a Don't Let Me Get Me. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Pest FM a legjobb zenék. Ez volt Rácz Gergő és Sziszi közöse a Janem. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 12-e van. A névnaposok, a Dalmák és az Izabellák. Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk, ugyanis dübörög a Best hétvége. Itt lesz például velem Christina Aguilera és Lil Kim közöse a Can't Hold Us Down, de előtte meghallgatjuk a New Radicals-t. Ez a You Get You What You Give most itt a Best-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Free Your Mind az MVUK-tól, és folytatom még. Van még időnk ebben az órában, csak itt tartunk egy rövid szünetet, és itt lesz velem Blake Shelton és Gwen Stefani közöse. A Nobody But You szól majd itt a Besten hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't have to leave.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó órája következik, amiben a hangulatfelelősök között ott van az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társasházakat is kisegítheti a paksi atom, a lucernásban bújt el a rendőrgázoló. Kiderült, hol vannak ötcsillagos strandok a Balatonnál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
1: A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióba. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az ötcsillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebédig még csak ezt az egy órát kell kibírnunk közösen, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, és azok gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na erről gondoskodtam. Nelly Furtado is érkezik majd a Turn of the Light-tal, az óra elsője pedig a francia DJ szupersztári David Guetta jön, és a Just a Little More Love.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évekbe repülünk most vissza, és zseniális dance felvételek születtek, ami tele volt energiával, és dögösen megszólaltak a klubba. Egy ilyennel megyünk tovább, és pulizunk egy hatalmasat, méghozzá az M-People-nek köszönhetően. Ez a Moving On Up! Most itt a Besten, együtt rádiózunk, és szólnak a legjobb zenék egészen délig, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.

0: legjobb zenék, ez volt a Larger Than Life a Backstreet Boys-tól. Szép napot kívánok mindenkinek! Július 12-e van vasárnap, a mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig még jövök, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik Cosin és a Hide You!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Estefem a legjobb zenék, ez volt a Move in the Right Direction a Gossiptől, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Meddia érkezik, övi az irányítás egészen este 6 óráig, és vasárnap van, a mai napon is lesz Night Shift, és a Lounge Mix kerül terítékre, méghozzá 2 órában, mint ahogy egyébként mindig 2 órában szólnak a mixek, de a mai napon Németi lesz majd a vendége, állandó vasárnapi rezidensünk egyébként White Boynak, és... utánuk pedig Big Favi Tamás vár mindenkit. Én Horváth Zoltán, Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel kelhetünk együtt legközelebb itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, visszhal!
1: Hűvös a város, és az este hideg. Unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan csökken itthon az élelmiszerpazarlás, de nem dőlhetünk hátra. Földrengés volt hajnalban Békés Csabán, elhunyt Szolnoki Péter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tendencia egyértelműen kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. A részletekről Nemes Imre, a Nébih elnöke beszélt rádiónknak.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 000 gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Kisebb földrengés volt itthon Békés Csaba térségében. 2,1-es erősségű mozgást rögzítettek a műszerek hajnalban. Ezt a közelben lakók érezhették is. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy vállalkozó borsodabaui Zemplénben. Így akarta visszakapni adószámát, amit azért töröltek, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Szerkesztő programmal megszépített felvételekkel próbálta igazolni, hogy minden a legnagyobb rendben van, ám a revizorok gyanút fogtak, és az újabb helyszíni ellenőrzés igazolta is, hogy hamisításról van szó. Mindennek büntető jogi következménye is lehet a hatóságok megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon együttes társalapítója. A család arra kérte a rajongókat, ismerősöket, barátokat, hogy részvétüket a közösségi oldalakon fejezzék ki. A 2004-ben Artisius díjjal, idén a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert kiválóság júniusban került kórházba egészségi állapota miatt. 57 éves korában érte a halál. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Pussycat Dolls-szal indítom már is a Best délutánt. Hello mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, hiszen ti elmúlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és egész délután ígérem, hozom a legeslegjobb slágereket. Itt lesz például a Tankcsapda hamarosan, és a Pesten megjelent Isten, de a Halott pénz is játszik majd, most pedig a Pussycat Dolls-szal indítok.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

FM a legjobb zenék. Ma a legtöbb helyen kevés felhő van az égen, 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap azonban gyengén felhős időre van kilátás néhol záporral. Az előrejelzések szerint az északi szél megélénkül, és a hét első napján hajnalban 13-22, délután pedig 28-34 fok valószínű.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Oh,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy jönnek most a legfrissebb hírek, én pedig már bekészítettem a Safri Duo slágerét is. Jön a Baya Baya, és Szia is énekel nekünk, rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Mesterséges intelligencia jön a tilalom Norvégiában, tovább sanyargatja az extrém hőség Franciaországot. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd a személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Mindehhez komoly pályakarbantartási és felújítási munkára volt szükség vonalon. Nagyon fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A pusztító aszály miatt az egyik legfontosabb a víz megtartása. A részletekről Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője beszélt rádiónknak.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, fedünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást takaró növényekkel. Nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűteni kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, a víz megtartásra kell fókuszálnunk.
1: Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MIT a diákok az 1-től a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban, tucatnyi településen mértek 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, mindez 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A pokoli meleg miatt már délután bezár Párizsban az Eiffel-torony, és a múzeumok is rövidített nyitvatartást vezettek be. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőhullám Franciaországban. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, 1 óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én pedig már indítom is Szia slágerét, ami világszerte igazán ismertté tette az énekesnőt. Egy dal jön most, a bulizással, a meneküléssel, az önpusztító életmóddal küzdő ember érzéseit mutatja be nekünk, ez pedig nem más, mint a Chandelier.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Donna Louise 1996-os slágerével folytatjuk most az I Love You Always Forever-rel, ami a 90-es évek egyik legszebb romantikus pop slágere. Egy egyszerű, boldog, szerelmes vallomás, amelynek különlegessége Donna Louise lágy, szinte suttogó énekhangja. Az Egyesült Államokban hatalmas siker volt, több hónapig szerepelt a slágerlisták élmezőnyében, és hát egy szinte álomszerű hangulatot hoz most el nekünk. A hangzását sokan a 90-es évek romantikus chill korszakának egyik korai példájaként emlegetik. Következik tehát Donna Louise és az I Love You Always Forever, itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék a Bombon együttes közösségi oldalán jelentette be a megrendítő hírt. 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző és előadó művész. A zenekar Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint az előadó súlyos betegség következtében vesztette életét. Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes, dalszerző, előadó művész a mai napon, életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt. A család és a Bombon zenekar arra kéri a rajongókat, ismerősöket, barátokat, valamint a sajtó képviselőit, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a hozzátartozók kérését, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A közlemény zárásában azt írják, az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban. A fájdalom mérhetetlen a szívünkben. Szolnoki Péterre emlékezünk mi is a most következő Bombon slágerrel. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez érkezik most a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek az utakon. Az M5-ösön figyelni kell nagyon például az 51-es és a 72-es kilométer közötti szakaszon, hiszen burkolati jeleket festenek, ezért Hernád és Kecskemét között mindkét irányban a belső sáv zárására kell készülni. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett, és az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper délutánt kívánok mindenkinek, hét a 2 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel megyünk most tovább, aztán énekel majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgy sem felnél.
1: Én a bárhogy kérném, és DJ személy is gondoskodik a jó hangulatról, tőle a Heaven-t indítom rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Megsemmisítik a választási iratokat. Amerika újabb csapást mért Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, a 7-3 hadművelete során pedig összesen több mint 300-at. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadás ért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelent tette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható az ország észak-keleti harmadán, ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadékhajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos időig érkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. Ez még mindig a Best délután velem, Béni Diával, és a folytatásban már DJ Sammyvel, aki 2001-ben jelentette meg a most következő slágerét. A 2000-es évek egyik legismerebb dance feldolgozása lett, ez pedig nem más, mint a Heaven. Az eredeti dalt egyébként Bryan Adams írta, és adtak 84-ben.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Sixpence Under Richard Kiss Me című slágere 98-ban jelent meg, és az egyik legkedveltebb, legromantikusabb popsláger lett a 90-es évek végén. Egy ártatlan játékos szerelemről szól, ezért sokan esküvői és romantikus pillanatok zenéjeként is választották. Az biztos, hogy nagy lökést adott neki, hogy több filmben és sorozatban is szerepelt, például a Dawson's Creek kapcsán is sokan megismerték. Érdekesség, hogy a dal világszerte óriási siker lett, miközben maga a zenekar soha nem lett annyira ismert, mint az egyetlen hatalmas slágere. Következik tehát a Sixpence Under Richard és a Kiss Me. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átteresz javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, van ez a Cartoont, hallgattuk, pár perc múlva pedig jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Innával folytatjuk a délután, jön a Hat, de előtte még itt van egy hazai kedvenc, következik a Hooligans, és a Legyen valami a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra figyelmeztetnek, fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken, új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
4: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt.

0: ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két nap július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Nem maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A MABISZ oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról. Szolnokon adta át a Tesco az Ökumenikus Segélyszervezet idei kapaszkodó kampányában összegyűlt támogatást, írja szoljon.hu. A vásárlók adománykuponjaiból közel 49 millió forint gyűlt össze, amit az áruházlánc 50 millió forintra egészített ki. A támogatásból az Ökumenikus Segélyszervezet országszerte 40 helyszínen 4150 nehéz sorsú gyermeket segít, felzárkóztató foglalkozásokkal, közösségi programokkal, nyári táborokkal és személyre szabott támogatással. A jelképes csekket kedden a szolnoki áruházban adták át. A Tesco és a segélyszervezet már 17 éve működik együtt, idén pedig a kapcsolati erőszak elleni közös programmal is bővítették együttműködésüket. Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a szolnoki Hetényi Géza kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának harmadik évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szemkész koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. A mintegy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a CE-jelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
1: A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a bajnokok ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből tovább jutó 6 csapattal, valamint a bajnokok ligája selejtezőjében búcsúzó együttes válik teljessé. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abba Novák Agora kulturális központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő, a Trim együttes dobosa és Zajac József, a Reunion rockzenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat és szó esett a készülő szolnoki rocktörténeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és több környező településen. A katonák egy külföldi misszióra készülnek fel, ezért július 23-áig több honvédségi jármű és katona jelenhet meg a térségben. A felkészítés Szolnok mellett Martfűt, Szajolt, Tiszajenőt, Tószeget, Vezsenyt és Zagyvarékast is érinti. A Magyar Honvédség azt közölte, hogy a feladatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé zavarni a lakosságot. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Főként északkeleten és keleten záporzivatar is kialakulhat. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk. Nappal 29-31 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjel 14-17 lehet a minimum.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kellemes vasárnap délutánt kívánok az Izabelláknak és a Dalmáknak boldog névnapot. Ezen a napon 82-ben az E.T. című film megdönti a jegy eladási rekordot. Egy hónap alatt 100 millióan látták Steven Spielberg filmjét, amiben feltűnik Drew Barrymore és Erika Elenyák. Nálunk pedig In a Dala, szól a Hot.
5: 102.4 West FM.

Azt mondják a népi megfigyelések, hogyha a holnapi napon dörög és villámlik, akkor ez lesz jellemző a következő 40 napra. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétfői nap általában napos, időnként gomoly felhős idővel telik a térségben. Esők, záporok is lehetnek. Élénk lesz az északi szél, 28 fok várható majd a legmelegebb órákban. Kedden is általában felhős, időnként napos idő várható. Térségünkben az északi szél majd élénk lesz, és többfelé alakulhat ki majd zápor, zivatar is. 31 fok is lehet a legmelegebb órákban. A szerda is szeles nap lesz, olykor esők és záporok is várhatóak majd, a hőmérséklet pedig továbbra is 30 fok körül, vagy inkább a felett fognak majd alakulni a legmelegebb időszakokban. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét, itt a 102.4 Best FM-en a Vamdu Project és a King of My Castle szól.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Vadfruttik klubkoncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő szombaton este. A péntekenkénték koncertje a Múzsák terén látható majd jövő szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn Tópart Session jövő szombaton a La Movida Kuba zenekarral. Besenyszögi Városnap a Fecskejük is sportpályán, jövő pénteken MC Haver és Teknővel, szombaton délután pedig egytől bemutatókkal, jövő szombaton este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd a Kovaszki meg a Vega koncertjével. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én pénteken este 9-től. Másnap szombaton este ugyancsak a Múzsák terén a Hedgehogs fellépését lehet megtekinteni. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál július 25-én szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn, Tócsa Focival, a Gris zenekarral, Korival a Happy Ganggel és többek között az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a közötti már 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30 és augusztus 1-e között Curtis-szel, a Kovalszki meg a Vegával, Majkával, a Valmárral, Dessel, Azeriával, de fellép még Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnél és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján, augusztus 13-án a Volt Camping területén. Fellépnek többek között a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Korona, a Stranger Flock, a Quintet és a Milf Glue. Ez volt Sam Smith egyik első megjelenése. Naughty Boy dala szól, itt a 102.4 Best FM-en.

0: ahogy akarod.
1: Vasárnap délután is csak körültekintően az utakon mondok is fontosabb infókat most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de egy picit odébb a 21-es kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Nagykörösnél a Törtelre vezető úton végeznek karbantartást. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt beltörletén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet haladni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Az M5-ösön csomópont építése miatt van korlátozás a 73-as 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pély és Tarna-Szent Miklós között is útépítés mellett lehet autózni. Gyomaendrőd és Dévaványa között a következő napokban még aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet közlekedni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, de Albertésen a Bicskei úton is korlátozások mellett lehet autózni. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani, olykor félpályás lezárásra is. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra készülni. Tápió szelén a Pesti úton kell lassabban haladni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra kell számítani közműépítési munkálat miatt. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé végeznek útépítést. Millér telep után Csataszök felé útépítés miatt kell jobban figyelni az úton lévőknek. Pihenés mellé is a legjobbak, ezúttal az Everlast-től, itt a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A 102.4 Best FM-en.
2: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra figyelmeztetnek. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
4: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én, a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két nap. Július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Nem maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
5: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról. Szolnokon adta át a Tesco az Ökumenikus Segélyszervezet idei kapaszkodó kampányában összegyűlt támogatást, írja szoljon.hu. A vásárlók adománykuponjaiból közel 49 millió forint gyűlt össze, amit az áruházlánc 50 millió forintra egészített ki. A támogatásból az Ökumenikus Segélyszervezet országszerte 40 helyszínen 4150 nehéz sorsú gyermeket segít, felzárkóztató foglalkozásokkal, közösségi programokkal, nyári táborokkal és személyre szabott támogatással. A jelképes csekket kedden a szolnoki áruházban adták át. A Tesco és a segélyszervezet már 17 éve működik együtt, idén pedig a kapcsolati erőszak elleni közös programmal is bővítették együttműködésüket. új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a Szolnoki Hetényi Géza Kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának harmadik évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szemkész koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. A mintegy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
6: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
2: A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS Szolnoki Olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből tovább jutó 6 csapattal, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abba-Novák Agora kulturális központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő, a Trim együttes dobosa és Zajac József, a Reunion rockzenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat és szó esett a készülő szolnoki rocktörténeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és több környező településen. A katonák egy külföldi misszióra készülnek fel, ezért július 23-áig több honvédségi jármű és katona jelenhet meg a térségben. A felkészítés Szolnok mellett Martfűt, Szajolt, Tiszajenőt, Tószeget, Vezsenyt és Zagyvarékast is érinti. A Magyar Honvédség azt közölte, hogy a feladatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé zavarni a lakosságot. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Főként északkeleten és keleten záporzivatar is kialakulhat. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk. Nappal 29-31 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjel 14-17 lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: További jó hétvégét kívánok, a stúdióban továbbra is Fodor Attila. Ezen a napon született Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Catherine Legg, autóversenyző hölgy, Sas Szilvia, operaénekes, és Margita Jági, színésznő is. A zenei kínálatban most Robbie Williams dala, a Road to Mandalay.
0: 102.4 Best

Azt mondják a népi megfigyelések, hogyha a holnapi napon dörög és villámlik, akkor ez lesz jellemző a következő 40 napra. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétfői nap általában napos, időnként gomoly felhős idővel telik a térségben. Esők, záporok is lehetnek. Élénk lesz az északi szél, 28 fok várható majd a legmelegebb órákban. Kedden is általában felhős, időnként napos idő várható. Térségünkben az északi szél majd élénk lesz, és többfelé alakulhat ki majd zápor, zivatar is. 31 fok is lehet a legmelegebb órákban. A szerda is szeles napnak ígérkezik, záporok, zivatarok is lesznek ezen a napon, ahogy a hőmérséklet is újra túllépi majd a 30 fokot. Ez is emlékezetes volt a 90-es években, a Sound Lovers. Nem ez volt az egyetlen jó zenéjük, de most az egyik legjobb, a Runaway hallható.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Vadfruttik klubkoncert Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő szombaton este. A péntekenkénték koncertje a Múzsák terén látható majd jövő szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn Tópart Session jövő szombaton a La Movida Cuba zenekarral. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán jövő pénteken MC Haver és Teknővel, szombaton délután pedig 1-től bemutatókkal, jövő szombaton este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd a Kovaszki meg a Vega koncertjével. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én pénteken este 9-től. Másnap szombaton este ugyancsak a Múzsák terén a Hedgehogs fellépését lehet megtekinteni. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál július 25-én szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn, Tócsa Focival, a Grizz zenekarral, Korival a Happy Ganggel és többek között az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a közötti már 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30 és augusztus 1-e között Curtis-szel, a Kovaszki meg a Vegával, Majkával, a Valmárral, Dessel, Azeriával, de fellép még Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. A legendás Abba és Bonnie M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnél és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján, augusztus 13-án a Volt Camping területén. Fellépnek többek között a Kék Virág Trió, a Molnár Guitar Band, a Hedgehogs, a Korona, a Stranger Flock, a Quintet és a Milf Glue. További jó hétvégét kívánok, a legjobb zenéket játsszuk a 102.4 Best FM-en, most Szakács Gergő és az Indulj el.

Vasárnap délután is csak körültekintően az utakon mondok is fontosabb infókat most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de egy picit odébb a 21-es kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Nagykörösnél a Törtelre vezető úton végeznek karbantartást. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápiószentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt beltörletén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet haladni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Az M5-ösön csomópont építése miatt van korlátozás a 73-as 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pély és Tarna-Szent Miklós között is útépítés mellett lehet autózni. Gyomaendrőd és Dévaványa között a következő napokban még aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet közlekedni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, de Albertésen a Bicskei úton is korlátozások mellett lehet autózni. Kacagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani, olykor félpályás lezárásra is. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra készülni. Tápiószelén a Pesti úton kell lassabban haladni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra kell számítani közműépítési munkálat miatt. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Millértelep után Csataszög felé útépítés miatt kell jobban figyelni az úton lévőknek. A Spice Girls után a szóló karrier egyik kiemelkedő dala Melanie C-től Never Be The Same.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra figyelmeztetnek. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak

0: Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályának vezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
0: Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Az ügyfélsegítő szolgáltatás ez idő alatt csak két nap. Július 27-én és augusztus 10-én lesz elérhető, mindkét alkalommal 8:30 és dél között. Ezeken a napokon a kezelőirodák ügyfélfogadása is hosszabb ideig, 8:30-től délig tart. Az ítélkezési szünet utáni első ügyfélsegítő ügyfélfogadás augusztus 24-én lesz. Nem maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
0: A MABISZ oldalán átfogó tájékoztatást kaphatunk az utasbiztosításokról. Szolnokon adta át a Tesco az Ökumenikus Segélyszervezet idei kapaszkodó kampányában összegyűlt támogatást, írja szoljon.hu. A vásárlók adománykuponjaiból közel 49 millió forint gyűlt össze, amit az áruházlánc 50 millió forintra egészített ki. A támogatásból az Ökumenikus Segélyszervezet országszerte 40 helyszínen 4150 nehéz sorsú gyermeket segít, felzárkóztató foglalkozásokkal, közösségi programokkal, nyári táborokkal és személyre szabott támogatással. A jelképes csekket kedden a szolnoki áruházban adták át. A Tesco és a segélyszervezet már 17 éve működik együtt, idén pedig a kapcsolati erőszak elleni közös programmal is bővítették együttműködésüket. Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a szolnoki Hetényi Géza kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának harmadik évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szemkéz koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. Amint egy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
4: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
0: A férfi kosárlabda Európa-kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a bajnokok ligájában szerepeltek. Az Európa-kupa mezőnye a selejtezőből tovább jutó 6 csapattal, valamint a bajnokok ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abba Novák Agóra Kulturális Központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő, a Trim együttes dobosa és Zajac József, a Reunion Rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat és szó esett a készülő szolnoki rocktörténeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. Megnövekedett honvédségi jelenlétre kell számítani Szolnokon és több környező településen. A katonák egy külföldi misszióra készülnek fel, ezért július 23-áig több honvédségi jármű és katona jelenhet meg a térségben. A felkészítés Szolnok mellett Martfűt, Szajolt, Tiszajenőt, Tószeget, Verzsenyt és Zagyvarékast is érinti. A Magyar Honvédség azt közölte, hogy a feladatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával végzik, és igyekeznek a lehető legkevésbé zavarni a lakosságot. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Főként északkeleten és keleten záporzivatar is kialakulhat. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk. Nappal 29-31 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjel 14-17 lehet a minimum.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A 70-es évek végén a Grease-zel, 80-ban pedig az Electric Light Orchestrával és a Xanadu-val volt listavezető, ilyenkor Olivia Newton-John, 1952-ben pedig ezen a napon született Liz Mitchell, a Bonnie M tagja. Most Emily Sunday folytatja a vasárnapot a Next Tunival.
5: 102.4 West

Azt mondják a népi megfigyelések, hogyha a holnapi napon dörög és villámlik, akkor ez lesz jellemző a következő 40 napra. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétfői nap általában napos, időnként gomoly felhős idővel telik a térségben. Esők, záporok is lehetnek. Élénk lesz az északi szél, 28 fok várható majd a legmelegebb órákban. Kedden is általában felhős, időnként napos idő várható. Térségünkben az északi szél majd élénk lesz, és többfelé alakulhat ki majd zápor, zivatar is. 31 fok is lehet a legmelegebb órákban. A szerda is szeles napnak ígérkezik, záporok, zivatarok is lesznek ezen a napon, ahogy a hőmérséklet is újra túllépi majd a 30 fokot. Ahol mindig nyár van, az Miami, és ami most szól, az

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Vadfruttik klubkoncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő szombaton este. A péntekenkénték koncertje a Múzsák terén látható majd jövő szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn Tópart Session jövő szombaton a La Movida Cuba zenekarral. Besenyszögi városnap a Fecskejük is sportpályán, jövő pénteken MC haver és teknővel, szombaton délután pedig 1-től bemutatókkal, jövő szombaton este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd a Kovaszki meg a Vega koncertjével. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd július 24-én pénteken este 9-től. Másnap szombaton este ugyancsak a Múzsák terén a Hedgehogs fellépését lehet megtekinteni. Kisúj piknik a Zene Pavilonnál július 25-én szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn, Tócsa focival, a Grizz zenekarral, Korival a Happy Ganggel és többek között az Animal Cannibals-szel. Július 27 és augusztus 2-a közötti már 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30 és augusztus 1-e között Curtis-szel, a Kovalszki meg a Vegával, Majkával, a Valmárral, Dessel, Azeriával, de fellép még Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. A legendás Abba és Boni M. slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnél és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Poroszlón a Tisza-Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján, augusztus 13-án a Volt Camping területén. Fellépnek többek között a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Korona, a Stranger Flock, a Quintet és a Milf Glue. Robin Tickell és Miley Cyrus-szal is volt közös dala, de talán ez sikerült a legjobban a duettek közül. Mark Ronson jön és Bruno Mars és az Uptown Funk a 102.4 Best.

Vasárnap délután is csak körültekintően az utakon mondok is fontosabb infókat most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen van útszűkület, de egy picit odébb a 21-es kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Nagykörösnél a Törtenre vezető úton végeznek karbantartást. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt beltörletén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet haladni. Hajdú-Szoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Az M5-ösön csomópont építése miatt van korlátozás a 73-as 76-os kilométerek között. Kömlőn útépítés miatt kell figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Pé és Tarna-Szent Miklós között is útépítés mellett lehet autózni. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között a következő napokban még aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet közlekedni. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni, de Albertésen a Bicskei úton is korlátozások mellett lehet autózni. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani, olykor félpályás lezárásra is. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics utcában is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra készülni. Tápiószelén a Pesti úton kell lassabban haladni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra kell számítani közműépítési munkálat miatt. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé végeznek útépítést. Millértelep után Csataszög felé útépítés miatt kell jobban figyelni az úton lévőknek. A Night Shift csapata már készen áll, úgyhogy mindjárt passzolom nekik a mikrofon, de előtte még jön Zséda és az óceán. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltést.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat. Aláírásgyűjtés indul Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Még egy hétig tart a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A labdarúgó világbajnokság elődöntői előtt is Franciaország a legnagyobb esélyes a végső győzelemre, legalábbis az Opta szuper számítógépe szerint. A statisztikai elemzés 33,8%-a teszi a franciák VB címének valószínűségét. A második helyen az Európa-bajnok Spanyolország áll 24,2%-kal. Érdekesség, hogy a torna rajtja előtt még a spanyolokat tartotta a legnagyobb favoritnak az Opta. A döntőbe jutásért kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillans és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, itt a vasárnapi rezidensünket, DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
3: Best.

Kristóffal, White Boy. És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower End Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagy H-val, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dancing muszokkal, aztán D és Limit Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@vesztefembudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Vesztefem Magyarország az Insta, és Vesztefem a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve vesztefem.hu vagy vesztefem Magyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksról fűtenék a fővárosi társasházakat. Földrengés volt Békés Csaba térségében. Az amerikaiak újabb csapást mértek Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófa védelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután

0: A Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténer szállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább élénkült a munkaerőpiac, holnap szavaz a parlament az alaptörvénymódosításról. Norvégiában az általános iskolákban betiltják az AI használatát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyék elnevezését ismét megyére változtatná. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása, a tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent. Ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a vízszintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem 2-szer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a 7. évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást sajátítsák el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túl korai használata lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható, fáj

0: Gyul és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy elbúcsúzunk tőle a legjobb zenékkel. Egy csodálatos nő kezdi ezt az órát, ő Alia és a Try Again.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Long time, we shouldn't have left you, without a door.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

Fesztefem a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Gyerekkorom egyik kedvence, és egyszerűen nem lehet megunni, és szerintem nagyon sokan vagyunk így vele. Ez nem más, mint Enigma, jön tőle a Return to Innocence.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a countryt Európában nagyon nem tud gyökeret verni, míg Amerikában egyszerűen verhetetlen és számunkra tök ismeretlen előadók, szó szerint elképesztő gigasztárok, mert hogy country előadók. Soha nem fogom megérteni, de valójában nem is nagyon szükséges. Viszont Luke Combs és a Fast Car, hát egy nagyon jó dal, úgyhogy én ezt most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy igazi buli klasszikus, ami nagyon jó ürügy volt és indok volt arra, hogy egy picit összébújjunk anno a kiszemelt hölgyeménnyel, és ejtsünk vele egy érzéki táncot. Ez nem más, mint a Deja Vu és az I Can't Stop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy elég érdekes interjúba futottam bele. A minap Robbie Williams próbálták meg valamiről kifaggatni egy jachton, viszont ő neki vagy nem volt kedve válaszolni a kérdésekre, vagy nem tudott válaszolni, mert hogy annyira nem volt magánál. Nem tudom, egy a lényeg, hogy remélhetőleg Robbie Williams-szel, a friss szőrrel, a friss lovaggal minden rendben van. Jön tőle az Angels, de előtte még a Brand New Heavies és a Sometimes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyi vonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyi szállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullám zászló megmérettetésen. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
1: Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőség riasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta 40 Celsius fokot, Párizsban is 37 fokot mértek. 2 hónapon belül már a 3. ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól telt a hétvége, remélem élveztétek, kielveztétek, és remélem, hogy most itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzunk tőle. Jön Junior Jack és a Stupid Disco.
3: Ez a Night Shift

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Curtis és Charlie közöse, a Maradunk végig. Egy olyan dal, egy olyan előadó Charlie személyében, akit egyszerűen nem lehet megunni. Szerintem örökké, de örökké itt lesz a magyar zenében, a magyar popiparban, és ez nagyon, de nagyon jól is van így. Viszont a folytatásban, hát persze, hogy megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Desiree és a

Az énekesnőt és a dalát 2009-ben két Grammy-díjra is jelölték, a legjobb női R&B énekes teljesítmény és a legjobb R&B dal kategóriákban. Hogy kiről van szó? Jennifer Hudsonről jön a Spotify.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kevés embernek sikerült az egész világot leigázni a saját nyelvén, viszont Eros Ramazzottinak, a latin csődörnek ez annó sikerült, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom az Il mio giorno preferitót. Mi jelentsen ez bármit?

0: Évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en. Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A végéhez közeledik a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
3: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiumban Szauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
4: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
3: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik meg. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki felkészült már testileg, lelkileg a hétfőre. Hogyha nem, akkor nyugi, hozom a legjobb zenéket, és ezek segítséggel lesznek ezügyben. Jön a Black Eyed Peas, ez a Where is the Love?
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az ideje, hogy megnézzük, kik ünneplik holnap a névnapjukat. Vágjunk is bele, holnap 13-án Jenő névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ernőket, a Hendrikeket, a Henrikeket, a Jákobokat, a Saroltákat, a Szilvánuszokat és a biztonság kedvéért a Jákobokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában köszönsd fel, és pont ennyi, én szóltam. Mivel megyünk tovább? Kenny Dope, Press the Bucketheads, The Bump. Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, máig nem érti senki sem, hogy ez a dal hogy tarolhatta le az egész világ zenei listáit, mert hogy nem olyan nagy durranás, és hát szöveg nagyjából nulla. We Don't Speak Americano, Yolanda B. Cool-tól most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egyszerűen kiráz a hideg és libabőrös leszek, amikor meghallom a következő dalt, mert nekem azt a feelinget nyomja át, hogy egy kábrióval utazom valahol a nagy pusztába, felnézek, ott vannak a csillagok, a szél finoman simogatja a fejemet, a karomat, mindenemet, és csak haladunk bele az éjszakába. Ez Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, van pár dal, ami szó szerint divatot teremt, és így volt az E17 is, hiszen mindenki úgy akarta hordani a sapkáját, és olyan sapkát akart beszerezni, mint az énekes. Éppen, hogy csak rajta volt a fején, jó magasra felállt, és hát ez volt annó a menő, hiszen az It's Alright-ba, hát szó szerint így hordtam. Ennyi, már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen idő vár minket a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, milyen idő lesz hétfőn? 20 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben, atya gatya. Viszont a biztonság kedvéért lesz egy kis szél, és közepesen felhős lesz az égbolt. Ami azt jelenti, hogy ha meleg van és van egy kis szél, akkor olyan a világ, meg olyan ez a város, minthogyha egy ilyen airfryerbe, minthogyha egy ilyen forró levegős sütőbe ülnénk. Jaj, de jó lesz nekünk, de hát ez van, nincs mit tenni, viszont örüljünk, mert hogy nyár van és jó idő van. Jön a Backstreet Boys, quit playing.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát jön egy olyan dal, ami szó szerint egy óriási nagy mérföldkő volt a Westlife-nak, hiszen ez volt a 9. daluk, ami az első helyen debutált az angol chart listákban. Bizony, ez az Uptown Girl!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Szép
1: karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, mivel megyünk tovább. Van-e számorozi? Absolutely everybody!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, nem meg ennyi volt a móka a hétvégére. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen